0: A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: remegni a félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Trio FM, Trio FM mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csak nem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csaknem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős idő várható. A kormány benyújtotta az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Mellette. Rio FM.

0: funta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős idő várható, csökkent az éves infláció, betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 km-es távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 9 perccel indítjuk a szerda reggelt együtt a Trio FM-en. Köszöntök mindenkit, én Pálinkás Zsolt vagyok. A mai napon is a jó zenéké és a friss információké a főszerep itt a 97 héten. Ez már a reggeli starter. Jó rádiózást, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Trio FM. A Jászság ritmusa.
3: A Jászság ritmusa.

0: Jó reggelt, Jászság! Nézzük, mire számíthatunk ma az időjárás tekintetében. A felettünk hullámzó front határozza meg a szerdai napunkat, napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet a térségben. Elszórtan már a nap folyamán is kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az igazi változás azonban az esti óráktól érkezik, ekkor északnyugat felől egyre több felé számíthatunk a csapadék megjelenésére. A zivatarokat helyenként felhőszakadás és nagyobb méretű jég is kísérleti, úgyhogy érdemes lesz felkészülni a hirtelen lezúduló esőre. A szél a Dunától keletre, így nálunk a térségben is többnyire nyugati, délnyugati irányból fúj majd. Alapjában véve élénk légmozgásra számíthatunk, viszont a zivatarok környezetében hirtelen erős, viharos lökések is kísérletik a szelet. A hőmérséklet a reggeli órákban 17 fok körül alakul, a délutáni csúcs pedig 25 fok körül lesz majd.
1: Reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülni közelre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni. Június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it

0: Olatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
1: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
2: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
3: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A reggel is mellette szól. Trio FM reggeli starter.

Ez a Trio FM, Jezberényből köszöntöm Önöket, a napi horoszkópan folytatjuk. Szerdán minden bölcsességünkre szükségünk lesz, a bolygóhatások ugyanis dühös vitákat eredményezhetnek. Lássuk, hogy mit tartogat a mai nap a kosoktól egészen a szüzekig. Kedves kosok, kissé felpörögnek Önök körül az események, és néha azt sem tudják majd, hogy hol áll a fejük. Ha gyorsan kell dönteniük valamiről, megnő a hibázás vagy a felhűlés esélye, úgyhogy amiben csak lehet, kérjenek inkább egy kis időt. A bikáknak szerdán küzdeniük kell azért, hogy a jogaik vagy az igazuk érvényesüljön, legyenek határozottak, és ne hagyják magukat a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiállnak magukért, annak a jövőben a karrierük és komoly hatása lehet. Az ikrek ma is hozzák a szokásos formájukat, nagyon dalpra esettek lesznek, és szinte bármilyen helyzetben feltalálják magukat. Ezt a kollégáik és az ismerőseik is észrevehetik, sőt akár ki is használhatják, de most olyan sok erejük van, hogy jut belőle mindenkinek. A rákok szerdán könnyen belefutnak egy érzelmi drámába, ami alól nem tudják teljesen kivonni magukat. Ne feledjék azonban, hogy Önöknek csak is a saját tetteikért kell felelősséget vállalniuk, ne vonódjanak be túlságosan, koncentráljanak inkább a saját dolgaikra. Kedves oroszlánok, ma valakinek nagy szüksége lesz az Önök vigasztalására és a jó tanácsaikra, mert szuper meglátásaik vannak. Valakinek ma az Önök válla hozza meg a megnyugvást, és az Önök szavai jelentik majd a megkönnyebbülést. A szüzeknek érdekes élményben lesz részük, valakire váratlanul egészen új szemmel nézhetnek, ezt a körülmények megváltozása vagy a másik módosult viselkedése okozhatja. A kérdés már csak az, hogy ez milyen új irány szab a jövőben a kapcsolatuknak. A horoszkóp második részével mérlektől a halakig hamarosan érkezem. Melletted. Melletted.

Ez a Trio FM Jazzberényből folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől a halakig. A mérlek előtt sok akadály tornyosulhat ma, de önök túlláthatnak ezeken és észreveszik a lehetőségeket is. Legyenek bármilyen homályosak a részletkérdések, végül elérik a céljaikat. Ma egy fontos lépést tehetnek meg előre, és valaki sokkal többet tesz önökért, mint gondolták volna. Kedves Skorpiók, nagy feszültséget keltett önökben, hogy a dolgok túl gyorsan vagy éppen túl lassan történnek önök körül. Akármilyen idegesítő is ez, vegyék figyelembe, hogy a dolgok nem haladhatnak mindig pontosan úgy, ahogyan azt önök szeretnék, mutassanak kompromisszumkészséget. A nyilasoknak újabb lehetőséget ad az univerzum az előrelépésre, azzal azért érdemes tisztában lenniük, hogy ez több munkájukba és még több idejükbe fog kerülni, viszont anyagilag biztosan megéri majd. A bakokat egy szuper ötlettel keresi meg valaki, akivel megbíznak és akinek adnak a véleményére. Ez azonban ne jelentse azt, hogy elsőre rábólintanak, könnyen lehet, hogy ami a másiknak egy remek lehetőség, az önöknek már nem felel meg annyira. Az idő majd eldönti ezt. A vízöntőknek ma mások elvárásainak kell megfelelniük, és közben talán az is eszükbe jut, hogy a hátuk közepén sem kívánják az egészet. Ne feledjék, a döntés most is az önök kezében van. Ez a helyzet pont azért jött, hogy megtanuljanak nemet mondani, ha valami másra van szükségük. Végül itt a halak. A környezetükben valaki nagyon erőszakos és rámenős lehet ma. Most az sem működik, ha ellenvetéseket tesznek, de az sem, ha rábólintanak arra, amit mond. A legjobb, amit tehetnek, ha megpróbálják kikerülni az illetőt. Ezt itt a horoszkóp mára, június 10-ére. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Egy rég nem hallott kedvenc itt a Trión Vladitól, ez volt a Ginevra, már is 8 óra, a legfrissebb hírekkel folytatjuk a szerda reggelt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trió FM hírei.
5: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt, Jelság, 8 óra múlt, ez a reggeli starter napindítónk június 10-én szerdán, amikor is a Margitokat és a Grétákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Margit név a Margaréta, a régi magyaros formája, míg a Gréta a Margaréta és a Margit önállósult becézőjéből vált önálló névvé. Mellettük ünnepelnek még a Hargitta, Bács, János, Diana, Gyöngyi nevet viselő hallgatóink is. Minden ünnepeltnek boldog névnapot kívánok magam és a kollégáim nevében is. Folytatjuk is zenével, itt egy szuper dal Cheryl Cole-tól, ez a Fight for This Love.

0: friss közlekedési információk itt a Triú FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felül végén dilatációs szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülniük az erre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni. Június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM. A Jászság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthon.

0: Pont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
1: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből, a kalendári munkával folytatjuk, hát tekintjük június 10-e legfontosabb történelmi, kulturális és művészeti évfordulóit. Ma van a Szecesszió világnapja, ezt az építészeti és kulturális világnapot 2013 óta minden évben június 10-én rendezik meg. 90

0: 9 évvel ezelőtt 1927-ben született Márkus László Kossuth-díjas színész, kiváló művész, rendkívüli tehetségét bohózatokban, vígjátékokban és mély drámai szerepekben is megmutatta. Számtalan film és rádió felvétel őrzi a munkáját, láthattuk őt a Két félidő a pokolban, a Tizedes meg a többiek, a Régi idők focia vagy az Ötödik pecsét című klasszikusokban is. 1957-től egészen 1985-ben bekövetkezett haláláig a Fővárosi Madách Színház tagja volt. 1879-ben, június 10-én született Szabó Dezső író, kritikus, valamint 1819-ben Jean-Désiré Gustave Courbet, francia festő, a modern realista festészet megteremtője. Emlékezünk Viski János Kossuth és Erkeldíjas zeneszerzőnkről, aki 120 éve 1906-ban született, valamint Martin Ferenc Kossuth-díjas szobrászról és festőről, aki 127 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és a hazai non-figuratív irányzat egyik első képviselője volt. 131 éve született Hattie McDaniel, az első afroamerikai színésznő, aki Oscar-díjat kapott, ma lenne 104 éves Judy Garland, amerikai énekes színésznő is, aki többek között az Óza csodák csodája című filmből ismerhetünk.
1: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos információ, hogy a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, így az allergiásoknak érdemes felkészülniük. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes magas tartományban alakulhat, a csalánfélék virágpora közepes mennyiségben van jelen a levegőben. A fenyőfélék, az úti fű, a hárs és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Hasonlóan alakul a helyzet a kültéri allergégombák esetében is, melyek spóra száma szintén az alacsony közepes tartományban várható. Alacsony koncentrációban találkoztatunk a levegőben a bodza, a ciprus és a tiszafafélék, valamint a szelíd gesztenye virágporával. A lágyszerűek közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kendelfélék pollenje is alacsony szinten van jelen. A pollen információk után pedig vissza a kedvencekhez. Ez a reggeli starter.

0: A Trio FM-et hallgatják, hamarosan a friss információk, a főszerepadom a mikrofont Takács Erikának, a reggeli starterünk pedig folytatódik egy Maroon 5 sikerrel, itt lesz a Makes Me Wonder.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
3: Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős idő várható. Több hullámban támadta iránt az Egyesült Államok. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár két év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Szép napot, gyorsan terő munkaidőt kívánok mindenkinek. 9 óra múlt pár perccel ez a Trio FM a Jászság kedvenceivel, ez pedig a reggeli starter. A Magyar Vöröskereszt június véradási kampánya a Jászságban zajlik továbbra is, a következő lehetőség pedig holnap, azaz június 11-én csütörtökön lesz itt térségünkben. Holnap Jászapátin várják a segítő szándékú véradókat a István Király utca 2-4 szám alatti közösségi házban. Az önkénteseket délután 1 órától egészen 17 óráig fogadják a szakemberek. Kérem, a tehetik, csatlakozzanak önök is az akcióhoz, hiszen a véradás életet mentett. A segítséget köszöni a Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezete. Itt a Trión pedig Ellen Anderson dalával folytatjuk itt az Alibi.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jazzbereimből köszöntöm Önöket, egy izgalmas helyi programajánlattal folytatjuk. Június 12-én pénteken délután 17 órára várják az érdeklődőket a Jazzmúzeumba, ahol megrendezik a régészet napját. Az eseményen két rendkívül érdekes előadást is meghallgathatnak a látogatók. Elsőként Dávid Áron, Egyesi Viktor és Teuer István előadását kísérhetik figyelemmel Jászfényszer rubarátok tava, egy több mint 100 éves rejtény nyomában címmel. Ezt követően Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél majd a közösségi régészetről a Jászságban, amely a jászkakasok kapirgálásának eredményei alcímet viseli. A rendezvényre a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Friss közlekedési információk itt a Triu FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülni közelre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni. Június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyvapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszentandás közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Firpo Pizzeria szerdai ajánlatában rántott kamembert áfonyalekvárral hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyomot elvárja szerdán vendégeit paradicsomlevessel és lecsós sertésragúval forgatott burgonyával. Készül még erdély gyümölcsleves, csirkepörkölt, pásztortarhonya, lazanye, rántott borjúszelet, borsós mustáros sertésragú és sok magvas csirkemelcsíkok. Rendeletünk a Sólyomot elből az 57 407-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró finomságai szerdára csontleves, mágombószleves, toszkán paradicsomos húsgombószleves, készül még rántott töltött palacsinta, rántott zöldségek, ez tartalmaz gombát, paradicsomot, cukkinit, karfiolt, illetve ehhez jár tartármártás. Választatunk még konfitált sertéskarajti zelleres burgonyapürével, vagy bolognai spagettit, négy sajtos nyokit, illetve milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból rendeletünk komplett menüt is, telefonszámok 0620-240-40-44. Várjon Önöket ebédre a Pipacs étterem, készül nálunk csontleves, grízgaluskaleves, paradicsomos káposzta főtt hússal, sajtszószos csirkemell párolt rizssel, zúzapörkölt tarhonyával és tejfölös sült csirkecomb rizivizivel. A Pipacs éttermet elérjük az 57 405-510-es telefonszámon. Ha az Aranykanál étterem leesik a választásunk június 10-én szerdán, akkor náluk fogyasztatunk tyűkös óriás bablevest, paradicsomlevest betűtésztával. A főétel közül választató kentucky karaj kemencés burgonyával, amerikai káposzta salátával, készül még bácskai rizses hús, rántott sajt, pirított csirkemelfalatkák rizssel, görög salátával, rántott tök rizssel és barackos mascarpone rizssel a vega menüben. Ételérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 407

0: 0630 290 és 0620 470 37 33. Ízletes ebéd vár ránk a Karavánon kiszolgáló étteremben is. A mai menüben karalábé vagy zellerkrémleves, pudingos áfonyaleves, pásztortarhonya, pesztós parmezános rigatóni, rablóhús nyárson, kievi csirkemell, rántott csedársajt, rántott karfiol, házi fahéjas csiga. Hívhatjuk a Karavánon kiszolgáló éttermet az 57 406 710-es számon. A River Bistro mai menüsorában tárkonyos csirkeragúleves, petás metélőhagymás sertésszelet hasábburgonyával és tökfőzelék sertéspörköltel. Rendelés felvétel 57 407 500.
1: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a Festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
0: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli starter.

A Trio FM-et hallgatják, idén a megszokottnál hamarabb vette kezdetét a kérészek rajzása a Tiszán. A következő napokban még szemtanúi lehetünk a Tisza virágzásnak, amely évről évre tömegeket vonza a folyópartra. Ezek a különleges védett rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyó medrében, hogy aztán mindössze egyetlen napra emelkedjenek a víz felé. A rendőrség azonban nyomatékosan felhívja a figyelmet a szabályok betartására, hiszen a szabályszegőkre komoly bírság is várhat. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyenként 10 000 forint, a törvények értelmében szigorúan tilos és védett állatok élő vagy akár elhullott példányainak begyűjtése, befogása, valamint a tiszavirágzás szándékos megzavarása. Vigyázzunk közösen erre a páratlan természeti kincsre, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek. I'm jealous.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Zajlanak a Jászberényi úgynevezett hűtőstrand folyamatos működéséhez szükséges munkálatok. A csapadék hiány miatt különleges vízügyi beavatkozások kezdődtek térségünkben a Tisza mentén. Dohánybolti rablási jászladányban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készítette a Jászberényi önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződést kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudatta közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe, a korábban szántóföld használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton, csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 000 forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest. Dulakodás alakult ki, a tolvaj késsel fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a ruházatába rejtett lopott holmikkal elfutott. Bejelentést követően a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták azt a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, akit néhány órán belül elfogtak és őrizetbe vettek. Felfegyverkezve elkövetett rablásbüntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, már csak órák választják el a rajongókat Jason Derulo budapesti koncertjétől. A többszörös platinalemezes világsztár ma este, június 10-én szerdán érkezik Budapestre a The Last Dance World Tour elnevezésű világturnéjával. A legfrissebb bejelentés szerint ráadásul egy komoly meglepetés is várja a közönséget. Jason Derulo a nemzetközi pop és R&B szintén egyik legismertebb előadója, olyan slágerekkel, mint a Talk Dirty, a Vigil, a Smart Love vagy éppen a Savage Love. A ma esti fellépésén látványos koreográfiákra és nagyszabású show elemekre is számíthatnak a nézők. Itt a Trio FM pedig meg is hallgatunk tőle egy dalt. Hey, oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Fajássa kedvenceivel ez a napindítónk a reggeli starter, másodperceken belül 10 óra, a stúdiót adom Takács Erikának, majd folytatjuk David Guetta felvételével.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Figyelem, Jászberi! Újra Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac tére. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
7: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változóan felhős idő várható. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak. A tüzet körülhatárolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát, őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kellemes délőttet, jó rádiózást kívánok mindenkinek. 10 óra múlt egészen pontosan 7 perccel, ez pedig a napindítónk, a reggeli starter. Én Pálinkás Zsolt vagyok. 23 fok van jelen pillanatban itt Jászverényben, borult az idő, és az előjelzés szerint az esti órákban már számíthatunk csapadékra, 22 órától már 30%-os valószínűséggel. De hajnalban biztos lesz csapadék, akkor 52%-os valószínűséggel számíthatunk zivatarra. Itt a Trión pedig a jó zenékhez számíthatunk, már is folytatjuk a kedvencekkel.
1: Trió FM, a Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk egy programajánlata. A Jászboldog Háza igazi ünnepre készül, hiszen július 3-a és 5-e között a település ad otthont a jubileumi 30. Jász világtalálkozónak. 3 napon keresztül a közösségi, a kultúrája és a felhőtlen szórakozásé lesz a főszerep egy olyan rendezvénysorozaton, amelyre minden jász származású és érdeklődő sok szeretettel várnak. A pénteki nap az ünnepélyes pillanatoké, délután 3 órakor kezdődik majd a hivatalos megnyitó, de már korábban megismerhetik a település történetét a múlt és jelen kötet ünnepélyes bemutatóján. Az estét pedig a Magyar Banda koncertje és Lotfi Begi DJ-szettje tölti meg majd zenével. Szombaton reggel szentmisét követően 11 órától díszünnepség várja majd az érdeklődőket, de a nap folyamán számtalan hagyományőrző program, gyermekelőadás és kiállítás közül válogathatnak, az este pedig igazi koncertmaratont ígér, fellép többek között Dérheni, a Republika és éjfélkor a Kozmix együttes. Vasárnap sem áll meg az élet, a strand területén folytatódik majd a kavalkád, ahol a Cimbali Band és a Díva koncertje és Retro Buli zárja majd az eseményt. Ami a kísérő programokat illeti, lesz Jász utca, Magyar Veterán Gép és Járműgyűjtemény, kézműves és kirakodó vásár, légvárak, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás a kicsiknek, illetve kipróbálhatják az érdeklődők az íjászatot is. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek július 3-a és 5-e között Jászboldogházán, a 30. Jász világtalálkozón.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Ez a Trio FM Ajánlásság rádiója. Múlt héten hatalmas sikerrel zajlott le az idei Diákfilmfesztivál a Lehel Filmszínházban itt Jászberényben. A májusi határidőig több mint 30 alkotást neveztek a fiatalok. Ebből a Klacsán Gábor filmrendező vezette zsűri Tóth Józseffel és Mészáros Máriával kiegészülve 12 filmet választott ki a végső bemutatóra. A fesztivált Kispál Berta nyitotta meg, után pedig másfél órán át a filmeké volt a főszerep. A Szent József Technikumból Kun Zsófia mutatta be a Neon Kocsma című munkáját, a Lehel Vezér Gimnázium diákjai pedig 11 filmmel képviseltették magukat. A vászlón láthatta a közönség Bagi Zsombor Mission Passable, Olá András A Nagy Ő, valamint Hőgye István Dream Drive című alkotását. Vetítették Molnár Alexandra A Véres Igazság, Nyakó Márk A Nagy Üzlet, illetve Rédei Petra Offline című kisfilmjét is. Szintén a beválogatott művek között volt Bíró Zsombor Isten hozta doktor úr, Szabó Máté Egy mosás ára és Bató Gábor Traktoros barátok című filmje. A listát Klára Bence Szöszmötronja és Nagy Zita Nóra A Fildáva Egy Gyilkosság című rendezésre tett teljessé. A versenyen kívül mutatták be a Hamza filmműhely legújabb Welcome Day című alkotását is. A filmvetítést követte a díjátadó, a helyi mozgókép nagyjainak emléket állító Betlendi Csaba díjat idén Bató Gábor kapta a Traktoros barátok kiemelkedő és egyedi kamera használatáért. A legjobb operatőrnek járó elismerést és a vele járó előszerződést egy újabb filmre pedig Hőgye István vehette át ifjabb Kassa Lajostól, a Jászplasztik Kft. Vezetőjétől. A tehetséges alkotók filmjeivel a nagy közönség is találkozhat, hiszen nyáron a Helló Berény parkoló nyilvános vetítésein és a Jászkerület kertmoziában is láthatjuk majd őket. A szervezők pedig az egyöntetű sikerre való tekintettel már a jövő évi 9. fesztivált is biztosra ígérik.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
7: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menü ajánló.
6: A Firpo Pizzeria szerdai ajánlatában rántott kamembert áfonyalekvárral, hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Sólyomot elvárja szerdán vendégeit, paradicsomlevessel és lecsós sertésragúval forgatott burgonyával. Készül még erdély gyümölcsleves, csirkepörkölt, pásztortarhonya, lazanye, rántott borjúszelet, borsós mustáros sertésragú és sok magvas csirkemelcsíkok. Rendeletünk a Sólyomot ebből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró finomságai szerdára csontleves, májgombócleves, toszkán paradicsomos húsgombócleves, készül még rántott töltött palacsinta, rántott zöldségek, ez tartalmaz gombát, paradizsán, cukkinit, karfiolt, illetve ehhez jár tartármártás. Választatunk még konfitált sertéskalajti zelleres burgonyapürével, vagy bolognai spagettit, négy sajtos nyokit, illetve milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból rendeletünk komplett menüt is, telefonszámuk 0620-240-4044. Várj önöket ebédre a Pipacs étterem, készül náluk csontleves, grízgaluskaleves, paradicsomos káposzta főtt hússal, sajtszószos csirkemell párolt rizssel, zúzapörkölt tarhonyával és tejfölös sült csirke combrizivizivel. A Pipacs éttermet elérjük az 57-405-510-es telefonszámon. Ha az Aranykanál étterem leesik a választásunk június 10-én szerdán, akkor náluk fogyasztatunk tyűkös óriás bablevest, paradicsomlevest betűtésztával. A főétel közül választató kentucky karaj kemencés burgonyával, amerikai káposzta salátával, készül még bácskai rizses hús, rántott sajt, pirított csirkemelfalatkák rizssel, görög salátával, rántott tök rizssel és barackos mascarpone rizssel a vega menüben. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-37-33. Ízletes ebéd vár ránk a Karavánon kiszolgáló étteremben is. A mai menüben karalábé vagy zellerkrémleves, pudingos áfonyaleves, pásztortarhonya, pesztós parmezános rigatóni, rablóhús nyárson, kievi csirkemell, rántott csedársajt, rántott karfiol, házi fahéjas csiga. Hívhatjuk a Karavánon kiszolgáló éttermet az 57-406-710-es számon. A River Bistro mai menüsorában tárkonyos csirkeragúleves, petás metélőhagymás sertészelet hasábburgonyával és tökfőzelék sertéspörköltel. Rendelés felvétel 57-407-500.
8: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Megalakult a Jászágykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum. Tovább drágultak a lakások vármegyénkben. Elindult a lakossági felsítási program Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. A jászkunsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Jászágykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A humán fejlesztések Jászágykun-Szolnok vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni Jászfényszarun az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papírt kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület, tájékoztatott Zsámboki Sándor polgármester. Gyümölcsfából külterületre nem igényelhető, belterületre lakó ingatlanonként 2 darab, fűszernövényekből lakó ingatlanonként maximum 3, dísznövényekből 4, fagyaltból pedig 20. A fásítási igényléseket szeptember 11-ig lehet leadni személyesen a Városfejlesztési Irodán, valamint Jászfényszarú hivatalos honlapján. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint. A szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest, éves viszonylatban Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedési ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthon start 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balogh László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7-számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: 97.7 Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM, a Hiásság rádiója. Tarány Tamás ismét új dallal jelentkezett, amelyel az eddigi sikeres szerzeményei sorát szeretné folytatni. A legújabb Szilánkok című dalt az énekes különösen személyesnek érzi. Tomi úgy fogalmazott, a dal arról szól, hogy életünk során mindannyian sérülünk, de ugyanúgy kapunk is másoktól olyan darabokat, amiket a helyére kell illesztenünk. Az üzenet pedig az, hogy a törött részekből is képesek vagyunk valami igazán szépet és jelentőség teljeset alkotni. Tarány Tamás új dala a Szilánkok premierként már is a Trio FM-en.

Eddie Sins dala, a Bad Dreams forgat itt nálunk a Trio FM-en a reggeli starterünk utolsó perceiben. Holnap is jelentkezem majd a napindító műsorunkkal, 7 órától a kávé mellé hozom a jó zenéket és a friss információkat. Molnár Tamás és Majka közös dala folytatja a sort itt a Visszapillantó, majd a legfrissebb hírek jönnek Takács Erikától, és indul a Napközben magazinunk. Tartson velünk továbbra is!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
3: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
5: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kistelepüléseken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra már el is múlt, a napközben magazinunkat hallgatják itt a 97.7 Trio FM-en, én Pálinka Zsolt vagyok, még ezt az órát együtt töltetjük. Holnap, azaz június 11-én csütörtökön újabb véradási lehetőség lesz itt a járságban. A Magyar Vöröskereszt ezúttal Jász Apátin várja a segítő szándékú önkénteseket az István Király út 2-4 szám alatt a közösségi házban. A véradás időpontja 13 és 17 óra között, kérem, ha tehetik, csatlakozzanak az akcióhoz, hiszen egyetlen véradásra is életet mentetünk. Remélem, hogy jól telik a napjuk a járság kedvencével. Bízom benne, hogy repül a munkaidő. Miles Smith-szel folytatjuk itt a Drive Safe.

0: érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beült a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás. Ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó az a film. Tehát ilyeneket mondom, például a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyelése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj, megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk, tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten. Ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja. És én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felül végén dilatáció szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülniük az erre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni, június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást, a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Firpo Pizzeria szerdai ajánlatában rántott kamembert áfonyalekvárral hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyomot elvárja szerdán vendégeit paradicsomlevessel és lecsósertés ragúval forgatott burgonyával. Készül még erdély gyümölcsleves, csirkepörkölt, pásztortarhonya, lazanye, rántott borjúszelet, borsós mustáros sertésragú és sok magvas csirkemelcsíkok. Rendeletünk a Sólyomot elből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró finomságai szerdára csontleves, májgombószleves, toszkán paradicsomos húsgombószleves, készül még rántott töltött palacsinta, rántott zöldségek, ez tartalmaz gombát, paradicsom, cukkinit, karfiolt, illetve ehhez jár tartármártás. Választatunk még konfitált sertéskarajti zelleres burgonyapürével, vagy bolognai spagettit, négy sajtos nyokit, illetve milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból rendeletünk komplett menüt is. Telefonszámok 0620-240-4044. Várja önöket ebédre a Pipacs étterem, készül náluk csontleves, grízgaluskaleves, paradicsomos káposzta főtt hússal, sajtszószos csirkemell párolt rizssel, zúzapörkölt tarhonyával és tejfölös sült csirkecomb brizivizivel. A Pipacs éttermet elérjük az 57-405-510-es telefonszámon. Ha az Aranykanál étteremre esik a választásunk június 10-én szerdán, akkor náluk fogyasztatunk tyűkös óriás bablevest, paradicsomlevest betűtésztával. A főétel közül választható kentucky karaj kemencés burgonyával, amerikai káposzta salátával, készül még bácskai rizses hús, rántott sajt, pirított csirkemelfalatkák rizssel, görög salátával, rántott tök rizssel és barackos mascarpone rizssel a Vega menüben. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-37-33. Ízletes ebéd vár ránk a karavánunk kiszolgáló étteremben is. A mai menüben karalábé vagy zellerkrémleves, pudingos áfonyaleves, pásztortarhonya, pesztós parmezános rigatóni, rablóhús nyárson, kievi csirkemell, rántott csedársajt, rántott karfiol, házi fahéjas csiga. Hívhatjuk a karavánunk kiszolgáló éttermet az 57-406-710-es számon. A River Bistro mai menüsorában tárkonyítás

0: Bizonyos csirkeragú leves, petás metélű hagymás sertésztelet hasábburgonyával és tökfőzelék sertéspörkölttel. Rendelés felvétel 57 407 500.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 000 forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest. Dulakodás alakult ki, a tolvaj késsel fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a ruházatában rejtett lopott holmikkal elfutott. Bejelentést követően a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták azt a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, akit néhány órán belül elfogtak és őrizetbe vettek. Felfegyverkezve elkövetett rablásbüntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készített a Jászberényi Önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződést kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudott a közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe, a korábban szántóföld használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
1: Ez a Trió FM Jászberényből köszöntöm Önöket, egy izgalmas helyi programajánlattal folytatjuk. Június 12-én pénteken délután 17 órára várják az érdeklődőket a Jász Múzeumba, ahol megrendezik a régészet napját. Az eseményen két rendkívül érdekes előadást is meghallgathatnak a látogatók. Elsőként Dávid Áron, Egyesi Viktor és Teuer István előadását kísérhetik figyelemmel Jász fényszer ubarátok tava egy több mint 100 éves rejtény nyomában címmel. Ezt követően Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél majd a közösségi régészetről a Jászságban, amely a jászkakasok kapirgálásának eredményei alcímet viseli. A rendezvényre a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők.
0: Élje át a pillanatokat, ismerje meg a helyi értékeket. Ez a Trió napközben.
2: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente. Perdonami.

0: Ez a Trio FM Jazzberényből. A stafétát most átadom Zsupos Áginak, hiszen 14 órától délutáni műszakozunk. Ági ma is hozza az ízelítőt a mai adás tartalmából. Szia Ági, mi mindennel készültél mára?
1: Szia Zsolt, a mai adásban egy csomó minden kiderül majd, például, hogy hogyan segíthet a retinol lassítani a bőr öregedését, és miért lehet meglepően hatékony edzés a napi néhány perc lépcsőzés. Beszélünk a málna egészségügyi előnyeiről, valamint arról is, hogyan fakíthatja ki a fekete ruhákat a túl sok mosószer. Szó lesz a japán rendrakási módszerekről, írtó hatékonyak, a végén pedig utána járunk, hogy valóban működik-e a rózsa krumplis szaporítása, és azt is elmondom majd, miért nem érdemes az ételeket a hűtő hátfalához tolni. Tartsanak velem, sok-sok érdekesség, praktikus információ, és persze csak a legjobb dalok szólnak a jászság kedvencei a mai délutáni műszakban is.
0: Tartsanak Ágival, én búcsúzom, holnap reggel találkozunk, Pálinkás Zsoltot hallották, szerda délelőtt itt a Trio FM-en. Köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős idő várható. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. Fogva tartott és bántalmazott egy hajléktalan nőt egy házaspár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint. A szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest éves viszonylatban, Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedési ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balog László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7 számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 000 forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 000 forint volt. A jeszkonsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani terjeszteni azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A humán fejlesztések Jász-Nagykunszolnok vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni jászfényszarun az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papírt kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület, tájékoztatott Zsámboki Sándor polgármester. Gyümölcsfából külterületre nem igényelhető, belterületre lakó ingatlanonként 2 darab, fűszernövényekből lakó ingatlanonként maximum 3, dísznövényekből 4, fagyaltból pedig 20. A fásítási igényléseket szeptember 11-ig lehet leadni személyesen a Városfejlesztési Irodán, valamint Jászfényszaru hivatalos honlapján. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Friss információk és jó zenék az ebédidőre és azon túl. Delelő. Minden hétköznap 12 órától. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változóan felhős idő várható. Továbbra is a köztársasági elnök lemondását kéri Magyar Péter. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott az ukrán légi támadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. A 2 új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakétatalálat érte Franz Rubó francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Az offenzívában több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, a Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Zajlanak a Jászberényi úgynevezett hűtőstrand folyamatos működéséhez szükséges munkálatok. A csapadék hiány miatt különleges vízügyi beavatkozások kezdődtek térségünkben a Tisza mentén. Dohánybolti rablási jászladányban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készítette a Jászberényi önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződést kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudott a közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe. A korábban szántóföld használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 000 forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten

0: Felhőképződés és a fátyolfelhők mellett elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható esőzápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65 per A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Újra négy szem közt találkozik a kormányfő és az államfő. Street food büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte kiadták az elsőfokú veszélyjelzést a várható zivatarok miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Az ország középső és nyugati harmadában citromsárga jelzés érvényes a felhőszakadások miatt is. Részletek az időjárásról a hírek végén. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülés azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti Képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP Alkotmányügyi Bizottságában, míg Weiss Viktor a Kulturális és Oktatási Bizottságban folytatja majd a munkát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7. Trio FM mellettet szól. Startol egy újabb délutáni műszak a hét kellős közepén, június 10-én, szerdán a Margitok névnapján, illetve a Gréták névnapján, őket is Isten éltesse nagyon sokáig, hiszen a mai napon ők ünnepelnek. A Margit görög eredetű név, illetve latin is, mert hogy a latin Margaréta névből származik, ez egy megmagyarosodott alak, jelentése gyöngy, a németben és a svédben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit volt, IV. Béla király leánya. A Gréta, a Margaréta, Margit név összevonása, több nyelvben önállósult becézője, a Margit görög eredetű jelentése pedig gyöngy, ahogy azt már az előbb is megbeszéltük. Isten éltesse őket nagyon sokáig, ebben az órában beszélünk majd a retinolról, ami nagyon sokat segíthet a bőrünknek, és hatékonyabb edzést lehet, hölgyeim és uraim, a sétánál a lépcsőzés. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal. Érkezik 14 óra után Seal és az Amazing. Tartsanak velem, Zsupa Ági vagyok. Egészen este 6-ig itt leszek és szórakoztatom önöket.

97.7 Trio FM mellettet szól. A retinol az egyik legismertebb bőrápolási hatóanyag, amely segíthet abban, hogy a bőr tovább maradjon feszesebb és simább. Az A-vitaminhoz kapcsolódó összetevőről van szó, amely támogathatja a bőr megújulását és a kollagén termelést. Ez azért fontos, mert a kollagén adja a bőr rugalmasságát. A retinol a pigmentfoltok halványításában és a bőr egyenletesebb megjelenésében is segíthet. A szakértők szerint kezdésként érdemes gyengébb készítményt választani, mert a túlerős retinol irritációt, hámlást vagy bőrpírt is okozhat. Retinolos krémet inkább este ajánlott használni, nappal pedig fontos a fényvédő, várandóság alatt biztonsági okokból. Ezt inkább nem javasolják. Taylor Swift érkezik és az Anti-Hero.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után friss jársági hírek jönnek, ahogy azt már megszokhatták. Az óra második felében pedig a lépcsőzésről lesz szó, egy felmérés szerint. Ugyanis úgy tűnik, hatékonyabb edzés lehet, mint bármi más. Capital Cities és a Safe and Sound. Ez lesz az a dal, amit meghallgatunk a friss hírek után. Mutatok belőle egy rövid részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton. Figyelem, időpontváltozás! Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e. Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható. Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Megalakult a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum. Tovább drágultak a lakások vármegyénkben. Elindult a lakossági felsítási program Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A jászkunsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A humán fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni Jászfényszarun az

0: S a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint a szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest éves viszonylatban, Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedési ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balogh László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7-számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol fellők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Napi 10 perc lépcsőzés is komoly terhelést adhat a lábaknak, a farizmoknak és a keringési rendszernek. A szakértők szerint a rendszeres lépcsőzés akár heti 3 lábedzéshez hasonló hatást is kiválthat az alsó test izmainál, bár a súlyzós edzés teljesen nem helyettesíti. A mozgás közben a combizmok, a farizmok, a vádlik és a törzs is dolgozik, miközben a pulzus gyorsan emelkedik. Kezdőknek elég lehet 3-5 perc is, majd fokozatosan lehet növelni az időt. Fontos a stabil testtartás, a lassabb lefelé haladás és a korlát biztonsági használata. Térd és csípő vagy derékfájdalom esetén érdemesebb óvatosan kezdeni. Érkezzen Hozier és a Too Sweet!

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: 97.7 Trio FM melletted szól, ahogy ígértem, érkezem a program ajánlatokkal, és ahogy egyre mélyebbre elvezünk a nyárban, úgy pörögnek fel a jársági programok is. Ha eddig esetleg halogatták az igazi életmódváltást, vagy csak egy kis aktív kikapcsolódásra vágynak, akkor nagyon figyeljenek, mert az előttünk álló hétvégén a sport és a mozgásé lesz a főszerep. Mindjárt most pénteken, június 12-én egy igazán pörgős éjszaka vár ránk Jászberényben. Este 6 órától egészen éjfélig rendezik meg a várva várt mozgás éjszakáját a Sportpálya utcai műfüves pályán, a belépés pedig teljesen ingyenes. Képzeljék el, 25 sportegyesület bevonásával 30 különböző sportágat próbálhatnak ki, és lesz itt minden, este 7 órakor rajtól a látványos kolor, ránfutás, 8-tól kerékpározás, fél 9-kor kamionhúzó bemutatón ámulhatunk, este 10 órakor pedig jön a sokak által várt asszonycipelő verseny, a kisebbeket mini exatlon pálya és csupa csodavándor játszótér várja, mindeközben DJ Nagy Krisz szolgáltatja a talpalávalót. Érdemes kitartani, hiszen minden órában nyereménysorsolás is lesz, éjfélkor pedig a fődíj is gazdára talál, mozgáséjszakája.hu weboldalon további információkat találnak. Aki pénteken nem fáradt el eléggé, az most szombaton június 13-án folytathatja az aktív pihenést. A Jászapáti sportnapon a helyi sportpályán egész napos programokkal készülnek a szervezők. A főbb események között szerepel műfüves focikupa, kerékpáros ügyességi verseny, akadályfutó verseny, sőt még horgász és erő emelő verseny is. Aki a kevésbé izzasztó, de annál érdekesebb programokat kedveli, azokat harcművészeti bemutatóval, tai chival és egészséges ételek kóstolójával várják. A gyerekek sem fognak unatkozni, ezt megígérhetem. Az ugrálóvár, az arcfestés és a kresz kvíz egész nap a rendelkezésükre áll. Végezetül pedig, ha már előre terveznének a hónap végére, szeretnék a naptárukba ajánlani egy igazán varázslatos nyári estét. Június 26-án pénteken este 20 órától a Jászfényszarúi tájházban ünneplik meg Szent Iván éjszakáját. Ha szeretnének egy kiváló hangulatú zenés estén részt venni, feltétlenül látogassanak el ide retro szendvicsekkel, frissítő fröccs terasszal és gyermekfoglalkoztatóval készülnek. A legbátrabbak pedig a hagyományos tűzugrást is kipróbálhatják. Tartsanak velünk továbbra is, mozduljanak ki a hétvégén és élvezzék a nyári programokat a jásságban.
0: A programok után vissza a jásság kedvencei közé. Trio FM, melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, ami a mai délutáni műszakot illeti. Bízom benne, hogy velünk tartanak a következő három órában is. Friss hírek jönnek, és természetesen mutatom, hogy mivel kezdjük a következő órát. Június 10-én szerdán 15 óra után a Simply Red és a Something of Mr. Reed érkezik a 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Rendkívüli ülés tart kedden az országgyűlés. Szijjámi ikrek születtek Pozsonyban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát, csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Szijjámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. Az további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerült szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élt túl egy ilyen műtétet. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 15 óra után. Június 10-e van, szerda, méghozzá a Gréták és a Margitok névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A málnáról fogunk beszélgetni egy kicsit 15 óra után, mert nem csak finom, de egészséges is. És a túl sok mosószer fakíthatja fekete ruhákat, elmondom majd, hogyan nem érdemes mosni. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bízalommal. Érkezik addig is a Purple Disco Machine és a Honey Boy.

97.7 Trio FM mellettet szól. A málna nem csak kedvelt nyári gyümölcs, hanem értékes tápanyagforrás is. Magas a rost tartalma támogathatja az emésztést, segítheti a bélmozgást és hozzájárulhat az egészséges bélflóra fenntartásához. A rostok emellett hosszabb teltségérzetet adhatnak, ezért a málna a testsúlykontrollban is hasznos része lehet az étrendnek. A gyümölcs antioxidánsokat, köztük antociánokat és flavonoidokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek a sejtek védelmében. A málna C-vitamint, mangánt, K-vitamint és magnéziumot is biztosít. Frissen, joghurtban, zabkásában, turmixban vagy fagyasztva is fogyasztható. Jöjjön a Black Eyed Peas és a Where is the Love a legnagyobb slágerük.

97.7 Trio FM mellettet szól. Kevesen tudják, hogy mire kell ügyelni, hogyha fekete ruhákat mosunk, a színesekre és a fehérekre sokkal jobban oda szoktak figyelni az emberek. Pedig bizony a fekete ruhával is óvatosan kell bánni, hiszen nagyon hamar kifakulhat. Az óra második felében ebben is igyekszem majd segíteni. Előtte viszont jöjjenek a friss jársági hírek és minden, ami az ítélőket érdekelheti. Kisnémeti Király Évától rövid reklám, majd Justin Bieber tér vissza a Daisies-zel a legújabb albumáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e. Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható. Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 000 forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzletriasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest.

0: ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás. Tudott a közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe. A korábban szántóföldként használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem mindig a ruha minősége miatt fakulnak ki gyorsan a fekete darabok. Az egyik leggyakoribb hiba a túl sok mosószer használata, mert a felesleg nem öblítődik ki teljesen az anyagból, és idővel matt, szürkés réteget hagyhat a textilen. A fekete ruháknak a túl magas mosási hőmérséklet sem tesz jót, mert a meleg víz megnyithatja a szálakat, így a festék könnyebben távozhat. A szakértők szerint érdemes hideg vagy langyos vízben mosni, kevesebb mosószert használni és lehetőleg kerülni az öblítőt. Mosás előtt ajánlott kifordítani a ruhákat. Szárításnál pedig kerülni kell a közvetlen napfényt. Remélem tudtam segíteni. Érkezzen a Balatoni gyár!

97.7, Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk friss hírekkel, rövid reklámmal, majd Sebúzi nyitja a következő órát a tavalyi nagy kedvencével, ez lesz a Good News.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett a mentőszolgálat új szóvivője. Felújították a matetőbb épületét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. Szűcs Brigitta lett az országos mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentésirányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A jó és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllön, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája, a hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármelyik pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Ugye nem felejtik el köszönteni a Margitokat és a Grétákat, a mai napon ők ünnepelnek. 16 óra után mi pedig folytatjuk a délutáni műszakot június 10-én szerdán. Van néhány apró hétvégi szokás, ami erősítheti a párkapcsolatunkat, erről is lesz szó ebben az órában, és a kevesebb holmi bizony kevesebb házi munkát jelent, úgyhogy törekszünk ebben az órában a minimalizmusra is. Ed Sheeran és Justin Bieber készülődik az I Don't Care-el, ez a 2019-es közös lágerük.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem kell nagy programokra gondolni ahhoz, hogy egy pár jobban kapcsolódjon egymáshoz a hétvégén. Egy pszichológus szerint már az is sokat számíthat, ha a párok kütyük nélkül töltenek együtt minőségi időt. Például beszélgetnek, sétálnak, vagy közösen vacsoráznak. A szakember azt is javasolja, hogy a párok tudatosan teremtsenek időt az intimitásra, mert a hétköznapi stressz és a teendők könnyen háttérbe szoríthatják. Hasznos lehet az is, ha egymás közelében, de külön-külön pihennek. Például az egyikük olvas, a másik zenét hallgat. A közös hétvégi rituálék, például egy állandó reggeli vagy egy esti program biztonságot és összetartozást adhat. Érkezzen David Guetta és a One Republic közös, ezt is hallgathatják közösen. Az I Don't Wanna Wait következik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy kicsit marikondozunk az óra második felében, a minimalizmusról lesz szó, tartsanak velem, és folytatjuk természetesen fél öt után a délutáni műszakot szokás szerint a friss jássági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné Király Évától előtte rövid reklám, majd Robbie Williams is zenél a Rugged DJ-vel. Ez már 26 éves dal, azt a mindenit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható. Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetnek irányéva. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint. A szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest éves viszonylatban, Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedési ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthon start 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balogh László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7 számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. A jeszkonsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A humán fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre, a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni jászfényszarun az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papírt kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület tájékoztatása.

0: az Északi-Középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A japán rendrakási szemlélet szerint a tartós rend alapja nem a folyamatos takarítás, hanem a felesleges tárgyak csökkentése. Több japán módszer is segített abban, hogy kevesebb stresszel legyen rendezettebb az otthonunk. A Dánsári például arra épít, hogy vásárlás előtt gondoljuk át, valóban szükségünk van-e valamire, a régóta nem használt tárgyaktól pedig váljunk meg. A zen minimalizmus szerint minden tárgynak legyen szerepe és helye, míg az Osuji egy alapos, nagy rendrakást jelent, amely újrakezdést is szimbolizál. A hosszú távú rendhez fontos, hogy mindenholminak állandó helye legyen, így a takarítás is kevesebb energiát igényel. Billie Eilish segít nekünk a takarításban, itt a napközbenben, Birds of a Feather.

0: Mikor, hová? A Trio FM ajánlja.
1: 97.7 Trio FM melletted szól, ahogy ígértem, érkezem a program ajánlatokkal, és ahogy egyre mélyebbre elvezünk a nyárban, úgy pörögnek fel a jársági programok is. Ha eddig esetleg halogatták az igazi életmódváltást, vagy csak egy kis aktív kikapcsolódásra vágynak, akkor nagyon figyeljenek, mert az előttünk álló hétvégén a sport és a mozgásé lesz a főszerep. Mindjárt most pénteken, június 12-én egy igazán pörgő éjszaka vár ránk Jászberényben. Este 6 órától egészen éjfélig rendezik meg a várva várt mozgás éjszakáját a Sportpálya utcai műfüves pályán, a belépés pedig teljesen ingyenes. Képzeljék el, 25 sportegyesület bevonásával 30 különböző sportágat próbálhatnak ki, és lesz itt minden, este 7 órakor rajtól a látványos kolor, ránfutás, 8-tól kerékpározás, fél 9-kor kamionhúzó bemutatón ámulhatunk, este 10 órakor pedig jön a sokak által várt asszonycipelőverseny. A kisebbeket mini exatlon pálya és csupa csodavándor játszótér várja. Mindeközben DJ Nagy Krisz szolgáltatja a talpalávalót. Érdemes kitartani, hiszen minden órában nyereménysorsolás is lesz. Éjfélkor pedig a fődíj is gazdára talál. mozgáséjszakája.hu weboldalon további információkat találnak. Aki pénteken nem fáradt el eléggé, az most szombaton június 13-án folytathatja az aktív pihenést. A Jászapáti sportnapon, a helyi sportpályán egész napos programokkal készülnek a szervezők. A főbb események között szerepel műfüves focikupa, kerékpáros ügyességi verseny, akadályfutó verseny, sőt még horgász és erőemelő verseny is. Aki a kevésbé izzasztó, de annál érdekesebb programokat kedveli, azokat harcművészeti bemutatóval, tájcsival és egészséges ételek kóstolójával várják. A gyerekek sem fognak unatkozni, ezt megígérhetem. Az ugrálóvár, az arcfestés és a kreszkvíz egész nap a rendelkezésükre áll. Végezetül pedig, ha már előre terveznének a hónap végére, szeretnék a naptárukba ajánlani egy igazán varázslatos nyári estét. Június 26-án pénteken este 20 órától a Jászfényszarúi tájházban ünneplik meg Szent Iván éjszakáját. Ha szeretnének egy kiváló hangulatú zenés estén részt venni, feltétlenül látogassanak el ide retro szendvicsekkel, frissítő fröccs terasszal és gyermekfoglalkoztatóval készülnek. A legbátrabbak pedig a hagyományos tűzugrást is kipróbálhatják. Tartsanak velünk továbbra is, mozduljanak ki a hétvégén és élvezzék a nyári programokat a jásságban.
0: A programok után vissza a jásság kedvencei közé. Trio FM melletted szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, de még nem búcsúzom önöktől, hiszen este 6-ig itt leszek, hogy pörgessem a munkaidőt. Friss hírek jönnek, majd Csompól és Dua Lipa nyitja a következő órát a No Light című dalukkal. Érdemes lesz továbbra is velünk tartani, hiszen a Jászság kedvenceit játszom. A legnagyobb slágereket, a legfrissebb információkkal jövünk. És érdekességek is vannak még a tarsajomban. Jó, jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
3: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton. Figyelem, időpontváltozás! Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. A belvárostól a várig üldöztek egy autósta rendőrök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés. A heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége ezzel együtt parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulnak ki futózáporok. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. 17 óra után folytatjuk a délutáni műszakot. Bízom benne, hogy itt az áróránkra is sokan velünk tartanak. Június 10-e van, szerda, a Margitok és a Gréták névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Egy kicsit ebben az órában kertészkedünk is, eljött az idő, de mellette azért beszélünk majd a konyhában lévő rendrakásról is, és egészen pontosan arról, miért nem érdemes a hűtő hátfalához tolni az ételeket. 0630 301 2277, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Használják bizalommal, ha kérdésük van, vagy megosztanának velem valamit, addig pedig érkezzen 17 óra után Benzo Boone és a Mystical Magical.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Ez a Délutáni Műszak.
2: Délutáni Műszak. Délutáni Műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Látványos, de nem feltétlenül megbízható módszer a rózsakrumplival történő szaporítása. A trükk lényege, hogy a friss rózsadugványt nyers burgonyába szúrják, majd így ültetik el, mert a krumpli nedvesség tartalma elvileg segíthet megóvni a hajtást a kis száradástól. A szakértők szerint azonban biztosabb eredményt adhat a hagyományos dugványozás. Ehhez egészséges, félfás hajtásból kell 10-15 cm-es darabot vágni, majd laza, enyhén nedves földbe ültetni. Fontos a párás környezet, a világos, de nem tűzőnapos hely és a türelem. A gyökeresedés általában 4-8 hét alatt indulhat el. Próbálják ki! Luis Capaldi zenél addig is Someone You Love című dalát hozza.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 17:30 után csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel, és természetesen a friss jársági hírekkel, ezeket Kisnémetné Király Évától hallhatják. Az óra második felében arról beszélgetünk majd, hogyan kell a hűtőbe megfelelően pakolni. Marshmallow, Pink és Sting közöse, a Dreaming pedig a friss hírek után érkezik közvetlenül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Zajlanak a Jászberényi úgynevezett hűtőstrand folyamatos működéséhez szükséges munkálatok. A csapadékhiány miatt különleges vízügyi beavatkozások kezdődtek térségünkben a Tisza mentén. Dohánybolti rablási jászladányban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készítette a Jászberényi önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződés kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudatta közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand

0: Jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe. A korábban szántóföldként használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 ezer forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest. Dulakodás alakult ki, a tolvaj késsel fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a ruházatában rejtett lopott holmikkal elfutott. Bejelentést követően a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták azt a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, akit néhány órán belül elfogtak és őrizetbe vettek. Felfegyverkezve elkövetett rablásbüntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem mindegy, hova tesszük az élelmiszereket a hűtőben. A hűtő hátfala a környéke, sok készülékben az egyik leghidegebb pont. Ezért az odatolt ételek részben megfagyhatnak. Ez főleg a magas víztartalmú zöldségeknél és gyümölcsöknél okozhat gondot. A saláta, a paradicsom, az uborka vagy a paprika megpuhulhat, vizessé válhat. A tejtermékek állaga is megváltozhat, szemcsésebbé vagy csomósabbá válhatnak. A szakértők szerint érdemes néhány centiméteres távolságot hagyni az ételek és a hűtő hátfala között, hogy a hideg levegő szabadon keringhessen. A túlpakolt hűtő ráadásul több energiát is fogyaszthat, és könnyebben megfeledkezhetünk a hátulra tett élelmiszerekről. Hát, ilyesmi velem is előfordult már. Érkezzen Katy Perry és az I Kissed a Girl.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és mára búcsúzunk a délutáni műszaktól is. Hálásan köszönöm, hogy velünk rádióztak az elmúlt néhány órában, holnap reggel Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Velem pedig pénteken találkozhatnak ismét a szokott időpontban. 2-től este 6-ig a friss hírek előtt rövid reklám lesz még, és a búcsúdalom az Owl City és a Fireflies. Köszönöm még egyszer a figyelmet, legyen szép estéjük, Zsupos Ági vagyok.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alap tervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoiler ezek, amely úgy készült, hogy a srácok beültek a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás, ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó az a film. Tehát ilyeneket mondok például, a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 film, mert kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyerése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten, ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja, és én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megalakult a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum. Tovább drágultak a lakások vármegyénkben. Elindult a lakossági felsítási program Jászfényszaron. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányéva. A jászkonsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A Humán Fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni Jászfényszaron az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papírt kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület, tájékoztatott Zsámboki Sándor polgármester. Gyümölcsfából külterületre nem igényelhető, belterületre lakó ingatlanonként 2 darab, fűszernövényekből lakó ingatlanonként maximum 3, dísznövényekből 4, fagyaltból pedig 20. A fásítási igényléseket szeptember 11-ig lehet leadni személyesen a Városfejlesztési Irodán, valamint Jászfényszaru hivatalos honlapján. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a

0: szerepet játszik, az otthons tart 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balogh László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7 számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható esőzápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 ezer forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest. Dulakodás alakult ki, a tolvaj késsel fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a ruházatában rejtett lopott holmikkal elfutott. Bejelentést követően a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták azt a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, akit néhány órán belül elfogtak és őrizetbe vettek. Felfegyverkezve elkövetett rablásbüntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készített a Jászberényi Önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződést kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudott a közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe. A korábban szántóföld használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mint egy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak négy férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. Ötödik társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: már más vagyok nagyon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint. A szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest éves viszonylatban. Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedés ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthon start 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balog László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2-1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7-számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. A jeszkonsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztési

0: munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni jászfényszarun az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papír kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület, tájékoztatott Zsámboki Sándor polgármester. Gyümölcsfából külterületre nem igényelhető, belterületre lakóingatlanonként 2 darab, fűszernövényekből lakóingatlanonként maximum 3, dísznövényekből 4, fagyaltból pedig 20. A fásítási igényléseket szeptember 11-ig lehet leadni személyesen a Városfejlesztési Irodán, valamint Jászfényszaru hivatalos honlapján. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Zajlanak a Jászberényi úgynevezett hűtőstrand folyamatos működéséhez szükséges munkálatok. A csapadékhiány miatt különleges vízügyi beavatkozások kezdődtek térségünkben a Tisza mentén. Dohánybolti rablási jászladányban köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Mindenre kiterjedő tényfeltáró leltárt készítette a Jászberényi önkormányzat az úgynevezett hűtőstrandról, majd új üzemeltetési szerződést kötött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT-vel, mostanra pedig már elkészült a közegészségügyi technológiai szabályzat, és elindult az engedélyezési eljárás, tudatta közösségi oldalán a legfontosabb tudnivalókat a strandról a város polgármestere. Mint Budai Lóránt közölte, mindent megtesznek azért, hogy biztosítani tudják a létesítmény folyamatos üzemeltetését. A kinti strand működtetésének további feltétele a területen lévő medencék töltéséhez szükséges pótvíz mennyiségének mérése. Ehhez a medencék vízellátását biztosító aknák közül egy akna átépítése, illetve bővítése, valamint egy új akna megépítése szükséges. A kivitelezési munkát a JVV ZRT végzi. Ezen felül további beruházások is szükségesek a július 1-től történő folyamatos üzemeltetés érdekében, így a használt víz és csapadékvíz elvezetésének megoldása, ivóvízbekötés és a vízjogi engedély megszerzése. A Tisza mentén Szolnok közelében jelenlegi szivattyúkkal emelnek át vizet az ártéri területekre. A munka elsődleges célja az ökológiai vízpótlás, hatása azonban jóval túlmutat a természetvédelmen. A vízzel feltöltött tavak és vizes élőhelyek hozzájárulhatnak a talaj nedvesség tartalmának növeléséhez, miközben a párolgás helyi szinten a mikroklímát is kedvezőbben alakíthatja. A térségben az elmúlt években jelentős átalakulás ment végbe. A korábban szántóföld használt hullámtéri területek egy részét visszaadták a természetnek, miután a folyómenti töltés nyomvonalát távolabb helyezték. Az így kialakított rétek és legelők ma már több száz hektáron biztosítanak élőhelyet növény- és állatfajok számára, miközben árvíz idején nagyobb teret adnak a folyónak. Vízügyi szakemberek szerint a víztartás egyre fontosabb szerepet kap. Zsilipek és kisebb duzzasztók segítségével tartják helyben a lehulló csapadék egy részét. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, ahol lehet visszatartják a vizet, de ez erősen függ a csapadéktól. Ha egy zsilipet lezárnak, az még nem teremt vizet, de egy emelt víztér, ahonnan gravitációsan el lehet vezetni a vizet, az már igen. A térség helyzetét jelentősen javítja a Tiszató és a kiskörei vízlépcső rendszere, amely lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű víz jusson el gravitációs úton csatornákon keresztül az Alföld különböző részeire. Egy 20 esztendős helyi fiatalt azzal gyanúsítanak a jászladányi rendőrök, hogy bejutott egy jászladányi dohányboltba, ahol egy zsákba és a ruházatába 97 000 forintot, több doboz dohányterméket, több üveg szeszes italt és chipset rejtett. Megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte a tettest. Dulakodás alakult ki, a tolvaj késsel fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a ruházatában rejtett lopott holmikkal elfutott. Bejelentést követően a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták azt a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, akit néhány órán belül elfogtak és őrizetbe vettek. Felfegyverkezve elkövetett rablásbüntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20-25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid ismertette. A forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megalakult a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum. Tovább drágultak a lakások vármegyénkben. Elindult a lakossági felsítási program Jászfényszaron. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnék irányéva. A jászkonsági településeken továbbra is jelentős kihívást jelentenek a társadalmi leszakadás különböző formái. Az alacsony iskolai végzettség, az elhelyezkedési nehézségek, a fogyatékkal élők és a roma közösség problémái, az egyre fiatalabb korosztályt fenyegető droghelyzet, az időskori elszigetelődés, vagy éppen a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés olyan problémák, amelyek sok család és közösség mindennapjait érintik, mondta dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei felzárkózási fórum alakuló ülésén. Különös figyelmet kell fordítani azokra a településekre és célcsoportokra, ahol a szolgáltatás hiányok miatt az emberek nehezebben jutnak hozzá a számukra szükséges szociális, egészségügyi, közösségi vagy fejlesztő lehetőségekhez. A Humán Fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében projekt célja, hogy a jászkunságban felmérje ezeken a területeken a legfőbb problémákat és hiányokat, és hogy ezekre a helyi szükségletekre és hiányosságokra valós, gyakorlati válaszokat keressen. Az együttműködések erősítésével, a helyi és civil szereplők bevonásával és a szolgáltatások fejlesztésével olyan tevékenységeket szeretnének megvalósítani, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az esélyegyenlőség javításához és a társadalmi felzárkózás előmozdításához. Az ülésen a tagok elfogadták a fórum szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkacsoportot alakítottak. Aki szeretne gyümölcsfát, dísznövényt vagy fűszernövényt igényelni Jászfényszaron az önkormányzati fásítási programban, annak már nem kell sorban állnia, papírt kitöltenie vagy irodai ügyintézésre várni. Az idei évtől ugyanis elérhető a digitális igénylő felület, tájékoztatott Zsámboki Sándor polgármester. Gyümölcsfából külterületre nem igényelhető, belterületre lakó ingatlanonként 2 darab, fűszernövényekből lakó ingatlanonként maximum 3, dísznövényekből 4, fagyaltból pedig 20. A fásítási igényléseket szeptember 11-ig lehet leadni személyesen a Városfejlesztési Irodán, valamint Jászfényszaru hivatalos honlapján. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakásindexe szerint. A szakportál közleménye alapján országosan kevesebb, mint 13%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisi 14,3%-os országos éves szintű drágulással. A portál szerint a hazai lakáspiac a fővárosban, Pest megyében és Kelet-Magyarországon csökkentek az árak májusban áprilishoz képest, éves viszonylatban Pest megyében 15,3%, Észak-Magyarországon 15,9%, Észak-Alföldön 14,5%, a Dél-Alföldön pedig 13,1% volt az éves áremelkedési ütem. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként, jelentette ki a szaklap vezető gazdasági elemzője. Balogh László rámutatott, a fővárosi lakásárak már a program indulása előtt is 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést a 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. A nagyobb vidéki városokban az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje 1,2–1,3 millió forint környékére emelkedett, és a megyeszékhelyek több mint felében már 1 millió forint feletti az új lakások négyzetméter ára. Utóbbi Szolnokon is közelít a 7-számjegyű összeghez. Az új építésű házak és lakások átlagára júniusban 934 ezer forintba került négyzetméterenként Szolnokon, a használt lakások esetében ez az összeg 646 ezer forint volt. Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől többfele várható eső, zápor, zivatar, a zivatarok környezetében erős viharos, a hevesebb cellák mentén

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak négy férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. Ötödik társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Mellette Zoom. Riu FM.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja.

úgysem felelnél. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak 4 férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. 5. társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix minden hétköznap 19 órától 7 óráig a legjobb dalokkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alap tervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid ismertette. A forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változni.